0: szárnya.
1: Szuper lett ez a halott pénzdal, a gyerekek szólt a Korona FM 100-on, 9 perc múlva lesz 6 óra. Kormányablakbusz érkezik a környező településekre a következő napokban. Október 12-én délután 1:30-3 között Bátyán a faluház előtt lehet ügyeket intézni, aztán utána Uszódra érkezik október 15-én, reggel 8-tól 10 óráig a rendezvénytérnél találod meg.

Utána a nap során még Géderlakra tovább megy majd. 12.30-tól 14 óráig a művelődési ház mellett érhetőek el a szolgáltatások. Dunapatajra pedig október 20-án érkezik ez a kormányablak busz a polgármesteri hivatalhoz. 12.30-tól 14.30-ig lesz ott, és többek között lehet személyigazolvánnyal kapcsolatos ügyeket intézni, de jogosítvány, útlevél, lakcímigazolvány, lakcímbejelentés, diákigazolvány, DÁP regisztráció, ezek az ügyek intézhetők a kormányablak buszban. Nem sokára kezdődik a Kultúra, itt a Korona FM 100-on, extra érdekességekkel készültünk ma neked, de addig még azért egy-két dal belefér. Például Chris the Serendi és a Good Old Days hamarosan, őt megelőzi most Eva Max.

0: éve nem látott sikert hozott a Hogyan tudnék élni nélküled első része, most itt a második előzetese, belehallgatunk hamarosan, és ha már képernyő, visszatér egy ikonikus műsorvezető. Hogyha elmondom, hogy ki ő, akkor te is kapcsolni fogsz majd. Bibi Rexet pedig kapcsolom nem sokára, zeneileg, Faithless feldolgozás a New Religion, rögtön a kultúra, leges legelején szól majd neked. Hogyha figyelmes vagy, és velünk maradsz, akkor egy Florida dalt is elcsíphetsz. Ez lesz a Right Round.
1: Te is úgy látod?
2: Hogy?
1: Hogy színesebb lesz.
2: Neked szól, rólunk szól.
1: www.koronafm100.hu
2: koronafm100.hu
3: A katonák több mint 22 ezer köbméter követ építettek be a Duna medrébe. Szeptemberben 12 millió nyugtáról küldtek adatot a NAV-hoz. Köszöntelek. Jönnek a részletek. Befejezte a honvédség a paksi Dunamederben végzett munkálatokat az atomerőműnél, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus tájékoztatása szerint csak nem 1000 katona több mint 28 ezer munkaórában dolgozott a feladaton, 145 technikai eszköz bevonásával több mint 22 ezer köbméter kőanyagot építettek be. Szakmai egyeztetést tartottak a hazai kábítószerügyről szakmai és civil szervezetek részvételével az Egészségügyi Minisztériumban. A megbeszélésen áttekintették a hazai kábítószerügy aktuális helyzetét, legsürgetőbb problémáit és a változtatást igénylő területeket. Az egyeztetés egyik legfontosabb eredményének azt tartják, hogy megkezdődött a további közös munka kereteinek kialakítása a szakmai és civil szereplők bevonásával. A résztvevők nem csak a problémákat azonosították, hanem konkrét változtatási és fejlesztési javaslatokat is megfogalmaztak. A kötelező nyugtaadatszolgáltatás első hónapjában már több mint 12,3 millió nyugtaadata érkezett be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz 32,6 milliárd forint értékben. A NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazásával már csaknem 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki, így az adatszolgáltatás automatikus volt, számolt be közleményében az adóhatóság. Emlékeztettek, szeptember 1-től már nem csak a számlákról, hanem a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az Európai Unió bíróság elé viszi Magyarországot az Európai Bizottság a MOL egyik horvátországi jogvitája miatt. Brüsszel álláspontja szerint az uniós jog alapján a magyar cég és Horvátország közötti vitát nem lehetett volna nemzetközi választott bíróság előtt rendezni. A MOL ezt vitatja és az ítélet végrehajtását várja Horvátországtól.
2: A sporthírek támogatója az Ecolab. Ecolab. Teljes körű higiéniai megoldások.
3: Nádasdi Anna aranyérmet nyert a női tör A kategóriájában a Cardiffban zajló Paravívó Európa-bajnokságon szerdán. Nádasdi a viadal keddi nyitónapján a mix tör csapattagjaként lett ezüstérmes, Csarnai Liliana, Gergely István és Osváth Rihárd társaságában. Szerdán a georgiai Nino Tibilászvili győzte le a döntőben. Hajmás Éva a 17 fős mezőny 5. helyén végzett. A Velszi kontinens torna vasárnapig tart. A magyar válogatott egy helyet előre lépve a 38. helyet foglalja el a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb szerdán nyilvánosságra hozott világranglistáján, amelyet továbbra is a világbajnok spanyolok vezetnek. Marco Rossi szövetségi kapitány csapatának Nemzetek Ligája riválisai közül az ukránok 3 helyet visszacsúszva a 36. pozícióban vannak. Az északír gárda, amelynek otthonában gól nélküli döntetlent ért el a magyar csapat, 6 helyet javítva a 64. míg Georgia válogatottja, amely 1-0-ra kapott ki Budapesten, a 74. helyen áll.
2: Pótold a folyadékot természetes forrásból. Az időjárás jelentés támogatója a Hartai Természetes Ásványvíz és Grőpszik víz.
3: Pénteken főként éjszaka lehet eső, zápor, néhol akár zivatar is, napközben már egyre inkább csökken ennek az esélye és a felhőzet is felszakadozhat, csökkenhet, de délnyugaton és északkeleten tartósabban felhős marad az ég. A szelet élénk erős lökések kísérik, kora reggel 10-16, délután általában 16-23 fok valószínű. Köszönöm a figyelmed, ezek voltak a Korona FM 100 hírei Korsos Évától.
0: Köszönjük szépen, 5 perccel múlt 6 óra. Hát az a helyzet, hogy ma elég érdekesen alakult az időjárás. Még mindig 26 fok van, ennek ellenére fúj a szél, borongóság volt. Holnap egy 10-essel visszaesik majd a napi csúcs.
1: A műsorszám
2: termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Tele vagyunk a kedvenc talaiddal.
2: Kezdődik egy újabb óra.
1: A stúdióban Varga Zalán.
0: Esténként különösen veszélyes kimondani, hogy csak egy részt nézek meg ebből a sorozatból. De az a helyzet, hogy nem bolond a streaming szolgáltató, pontosan tudja, mi az, amivel bele tudunk feledkezni. Ha amúgy sem tervezték korán lefeküdni, ajánlok egy ilyet, de itt van Bibi Rexa, ő se segíti az alvást.

0: kemény dolgok vannak ebben a dalban. Tideni és a Follow the Flow közösen rendben lesz itt a Korona FM szezon, egy perc elmúlt, 4:07. Azt gondolom, hogy egyre többeknek van otthon Netflix, vagy valamilyen streaming előfizetése, hiszen megnőtt a kereslet, és megnőtt a kínálat is etéren. Az utolsó eset című sorozatot, rövid minisorozatot szeretném neked bemutatni, amiből izgalomból nincs hiány. Agatha Christie világát idézi meg egyébként a Netflix új siker sorozata. Nem könyvadaptációról van szó, mégis erősen támaszkodik az irodalmi hagyományokra, már a címe is Sherlock Holmes egyik legismertebb történetére utal, miközben a cselekmény felépítése az Agatha Christie féle klasszikus kiagyilkos történetek világát idézi. A négy részes széria egy szigeten található hotelben játszódik, ahol gyilkosság történik, és természetesen minden vendég gyanúsá válik. A rejtély felderítését végül egy egykor Sherlock Holmes szerepéről ismert, de már leáldozóban lévő színész vállalja magára, akinek fel kell használni a korábban megformált karaktereinek nyomozói képességeit. A kérdés már csak az, hogy sikerrel jár-e. Az elmúlt években egyébként látványosan megnőtt az érdeklődés az eféle rejtélyes történetek iránt, és én pont az utolsó rész utolsó mozzanatait láttam, de nagyon izgalmas ez a sorozat, úgyhogy javaslom neked, az a címe, hogy az utolsó eset. Megtalálod a Netflixen. Kellemes kikapcsolódást hozzá, hamarosan pedig egy olyan ikonikus műsorvezetőről lesz szó, aki valószínűleg visszatér a TV képernyőkre, de hogy ki ő és milyen műsort kap, az kiderül hamarosan.
1: Koron.

Don Gregory énekeltét a Korona FM százon a kultúrában. Itt az ideje bekészíteni egy pohár vizet, kapcsolni, mert Rózsa György lehet, hogy visszatér a médiába. Vagy műsorvezetőként, vagy más pozícióban. Mindjárt elmondom, hogy pontosan miről van szó. Tegnap ünnepelte a 79. születésnapját, és arról beszélt, hogy az elmúlt évek komoly megpróbáltatásokat hoztak számára. Néhány éve csípőcsonttörést szenvedett, később sztrókon is átesett, és több számára fontos embert, köztük feleségét és testvérét is elveszítette. A legfájóbb veszteségek egyike azonban a televíziós munkája volt. 16 éve nem kapott saját műsort a közmédiában, miközben a műsor készítés 6 évtizeden át az élete része volt. Most mégis úgy érzi, talán elindult egy közeledés. A közmédia új hírigazgatója, Bodasz Balázs megkereste őt, majd Rózsát vendégként meghívták a Duna TV műsorába is. A legendás műsorvezető ezt a békülés első jelének tekinti. Azt mondta, hogy még mindig szívesen dolgozna televízióban, akár tanácsadóként, akár a képernyőn, erre kapott is megerősítést a közmédia vezetésétől, szóval valószínűleg a következő hónapokban, talán években visszatér majd a közmédia képernyőjére, Rózsa György. Nem sokára szó lesz majd egy második részről, hogyan tudnék élni nélküled kettőt, kétségkívül nagyon sokan várjuk. Most Damien slágerekre épül, természetesen ez is, és megjelent az előzetes. Ebbe belehallgatunk majd, de előbb Sarah Angust hallgatunk.

0: Ki korán kell? Álmos marad.
1: Miközben tudjuk, hogy az epellevél egy desszert, nem?
2: Ja.
3: Egy fűszer, nem?
2: Persze. Benneteket, ha elküldenek spárgáért, akkor hazavisztek egy köteg macsabot.
0: Korona Café. Beindítja a napodat. Korona FM 100. Itthon vagy. Itthon vagy. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ők megkoronázták a siker útját. Reklám.
4: Oktőn Magyarország napraforgó termesztő vidékének szívében működik a Louis Dreyfus Company, röviden LDC. Európa egyik legnagyobb napraforgó magfeldolgozója, ahol kiváló minőségű napraforgóolajat és lecitint állítunk elő. Az LDC-nél elkötelezettek vagyunk amellett, hogy együtt fejlődjünk a tevékenységeinkhez kötődő helyi közösségekkel. Szeretne többet megtudni rólunk? Érdekli, milyen üzleti lehetőségeket kínálunk? Látogasson el a www.ldc.com weboldalra.
0: Ő járt már idénlátásvizsgálaton? Ha még nem, itt a tökéletes alkalom. A 33. évfordulóját ünneplő Vicai Látás és Hallás Központ különleges születésnapi ajánlattal várja. Készítessen új szemüveget, és ön döntheti el, mire kéri a 33%-os kedvezményt. A szemüveg lencsére vagy a szemüveg keretre. És ez még nem minden. Új szemüvegéhez most az optometriai látásvizsgálat ingyenes. Foglaljon időpontot a 30-647-80-22-es telefonszámon, vagy online a vicaioptika.hu oldalon.
5: Rádiót hallgatni lehet otthon, munkahelyen vagy autóban.
6: Pusztasság már.

0: nemzetközi szakértelem érkezett a városba. Megnyílt Kalocsa új műszaki áruháza, az Expert Digitál. A Búzapiac téren, a lottózó mellett a legmodernebb technológia és valódi személyes tanácsadás várja. Ünnepeljen velünk, csapjon le a nyitási ajánlatokra! Tesla UHD QLED okos TV 109 centis képátmérővel most mindössze 84.999 forintért. Beko inverteres mosógép 6 kilós kapacitással és gazdaságos OptiSense szenzorokkal csak 89.999 forintért. Bízza magát 22 ország tapasztalatára. Expert Digitál. Vigyen szakértelmet otthonába!
1: Víz kerül rá? Nem gond! Gyerekek, házi állatok, jöhetnek! A 8 mm vastag patina vízálló laminált padló akkor is jó választás, ha az otthonodban zajlik az élet. Most csak 3999 forint négyzetméter áron a Diego-ban.
0: Keresse a kalocsai Diego áruházban, ahol szakértők segítenek önnek a vásárlásban. Diego Kalocsa, Bátyai út 23.
2: 10-ből 9 magyar ember hallgat rádiót.
3: A te hirdetésed mikor szól?

megmutatjuk az utat. Koronafm 100. Itthon vagy. Everybody get up.

Ez énekelt itt a Korona FM 103.7-kor. Folytatjuk a kultúrát. Az év egyik legjobban várt magyar filmje kétségkívül a Hogyan tudnék élni nélküled 2. A Demiens lágerekre építő zenés romantikus sikerfilm folytatása november 12-én megérkezik a mozikba, és a készítők most nyilvánosságra hozták a hivatalos előzetest is. A trailerből a szemfüles rajongók számos izgalmas részletet megtudhatnak a történet folytatásáról. Ugye a film a múltbéli szál eseményei után 6 évvel veszi fel a fonalat, és arra a kérdésre keresi a választ, ami mindenkit érdekel. Mi lesz Gergővel és Eszterrel? Találkoznak? Ha igen, akkor hogyan? Ha nem, akkor